nam šitiš me tu bi soda in radio boronu k studiju ba ok kepa vam zudi študir da šum tled sigira taš nekem rutinom van ok ježim falelova za mešik magit keviš zaza rap zanito minden nap a mellé glaza te meg még egy cicer bedobsz csak hogy elég haza vissza kettes a tükröd is csak azért van hogy ne nézz bele nem méred fel a tűzteret itt meg hátsó lempek világánál bonyolódnak üzletek az tiszta sor hogy döbbened a tereped meg mit marad szorozhatod, oszthatod a két literes sorhatos meg felpörög a pannon tájba szerte széjjel kövér cigik vagyon tárgyak ennek marad hagyománya swag.